0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Különleges mesetranszplantációt végeztek. Jól halad a kötelező nyugtaadás. Átadták a Családbarát Kórház díjakat. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Elvégezték Magyarország első hármas élő donoros keresztdonációs vese átültetését. Ezt a Semmelweis Egyetemen hajtották végre. A beavatkozás során egyszerre 6 műtét történt. Az operációk sikeresek voltak, a 6 páciens közül 5-en már otthon lábadoznak. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Több mint 12 millió nyugtáról érkezett adat a NAV-hoz szeptemberben. Ez volt az első hónap, amikor már nem csak számlákról, hanem a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is információt kellett küldeni az adóhatóságnak. Ami az e-pénztárgépeket illeti, ezekből a vállalkozások eddig több mint 16 ezret helyeztek üzembe, és nagyjából 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki így. Megtisztult a Szabadsághíd. Az őszi hídmosási akció részeként végezte el a munkát az FKF. A dolgozók kézi és gépi erővel, környezetkímélő szerrel mosták a szerkezeti elemeket. Csak néhány órára kellett lezárni az átkelőt. Idén is díjazták a Családbarát egészségügyi intézményeket. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség szervezésében megválasztották az év Családbarát Kórházát és Magán Egészségügyi Intézményét. Emellett 18 kórházi osztály is minősítést kapott. Az elismerésről Csuti Anna Máriát, a Családbarát Egészségügy projekt vezetőjét kérdeztük.
2: Amikor megalakult a díj, az volt a fő célja, hogy azok a kórházi alkalmazottak, akik ugye sokszor a magánéletüket is feláldozva tesznek a betegekért, ők egy elismerésben tudjanak részesülni. Illetve egy szemléletváltás is az az, hogy a különböző osztályokon észrevegyék azt, hogy ott is emberek dolgoznak.
1: Leállt a kutatás, nem keresik tovább a nepáli katasztrófában eltünteket. Augusztus végén egy gleccser szakadás nyomán kialakult árvízben csaknem 1500-an haltak meg, és több mint 5000 embernek veszett nyoma, köztük 3 magyarnak is. A helyiek mostantól az újjáépítésre koncentrálnak. Megnövekszik átmenetileg, meg is vastagszik a felhőzet, amelyből elsősorban az esti órákban fordulhat elő zápor. Az esőt átmenetileg viharos lökések kísérhetik, délutánra 26 fok köré melegszik fel a levegő, estére mindössze 18 fok várható. Holnap visszaesik a hőmérséklet, eleinte keleten, északkeleten és délnyugaton, még előfordulhat helyenként csapadék, majd napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: November végéig kell lecserélni a plug-in hibrid autók zöld rendszámát. Folytatódik a sportcsarnok korszerűsítése, klimatizálják a vásárcsarnokot. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. 10 szelles helyverseng idén az év turistaháza címért. A Bakonytól a Zemplénig olyan természetközeli szelles helyek kerültek a döntőbe, amelyeknél a felszereltség mellett a környék látnivalóit és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. A győztesről közönségszavazás dönt. A részletekről Bán Takács Gyöngyit, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatóját kérdeztük.
2: Idén is 10 döntős turistaház verseng a címért. Turistaházak, kulcsos házak és különleges természetközeli szálláshelyek egyaránt. A turistaházak korszerű, kényelmes és megfizethető szálláshelyek. Jó kiinduló pontjai lehetnek egy családi kirándulásnak, baráti hétvégének, vagy akár egy többnapos túrának is. Szeretnénk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a természetközeli szálláshelyeken keresztül Magyarország természeti értékeit is meg tudják ismerni. A közönség szavazás október 12 évfélig tart, bárki soha a kedvencére az aktívkalandor.hu oldalon.
1: Újabb fejlesztés valósul meg a sportcsarnokban. 2027 végéig teljesen megújul a tetőszigetelés, emellett korszerűsítik a fűtési rendszert, kicserélik a kazánokat, és teljes modernizáción esik át a küzdőtér világítása is. Erről ír a közösségi oldalán a város polgármestere. Balaic Zoltán posztja szerint a munkálatokra 230 millió forintos állami támogatást kapott az önkormányzat. A sportcsarnokot még 2024-ben kezdték felújítani. Akkor kicserélték a küzdőtér sportparkettáját, új menekülőkapuk készültek, korszerűsítették a belső burkolatok egy részét, és új időjelző rendszer érkezett. A jövőben pedig a hangosítást szeretnék megújítani, valamint a nézőtéri székeket is szeretnék kicserélni. A sportcsarnok 1980 óta szolgálja a várost. Azóta kosárlabda mérkőzéseknek, sporteseményeknek, koncerteknek, gáláknak és városi rendezvényeknek adott otthont. Fehér rendszámot kapnak a plug-in hibrid autók. November végétől ugyanis zöld rendszám kizárólag a tisztán elektromos autókon lehet. A hibrid járművek tulajdonosainak pedig november 30-áig kell lecserélniük az autójuk rendszámát. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Zala megyei kormányhivatal. A posztjuk szerint az autósok két lehetőség közül választhatnak, vagy új rendszámot kérnek, vagy megtartják a régit, amit egy új fehér alapszínben gyártanak le nekik. Az új rendszám 11 ezer forintba kerül, és ebben az esetben egy új forgalmit is ki kell fizetni. A régi rendszám újragyártása pedig 16 ezer forintba kerül. A rendszámokkal kapcsolatos ügyintézésre a Lenti, a Letenyei, a Zalaszentgróti, a Keszthelyi, a Nagykanizsai és a Zalaegerszegi járási hivatal kormány ablakaiban van lehetőség. Az emberre is veszélyes parazitákat vizsgálják a hazai róka és aranysakál állományban. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, a Vadászkamara és több egyetem közös programjában azt térképezik fel, hol fordulnak elő nagyobb számban ezek az élősködők. Az 5 hónapos vizsgálat során 700 mintát elemeznek, mondta rádiónknak Szél Zoltán, a hatóság parazitológiai hal és méhbetegségek nemzeti referenciája. Osztályának vezetője.
3: Két parazita csoportot vizsgálunk, az egyik a róka 5 tagú galantférge, ez egy pici mikroszkópikus galantférge, az emberre nézve legveszélyesebb, legsúlyosabb őshoros parazita, és egy fonálférgeség, ha egy fiatal róka 30-40-50 kilométer vándorol mondjuk egy új teritorium megkereséséért, az aranysakál több száz kilométert is vándorolhat, viszi magával a benne lévő kórokozókat, így ezeket a parazitákat is. Az elejtett állatokból veszünk mintát, amely arra ad majd választ, hogy vajon terjednek-e ezek a paraziták a környező térségekre.
1: Nincs orvosi ügyelet Zala-Szentgróton, ezért sokan a mentőállomáson személyesen kérnek vizsgálatot és ellátást. Erről ír a közösségi oldalán a Zala-Szentgróti mentőállomás. A posztjuk szerint minden esetben segítenek a hozzájuk érkezőknek, de előfordulhat, hogy egyik egység sem tartózkodik bent és üres az állomás, illetve előfordulhat olyan eset is, amikor a vizsgálat megkezdésekor a mentőegység riasztást kap, és emiatt ott kell hagyniuk a betegeket. Ezért arra kérik a helyieket, hogy aki sürgős ellátásra szorul, az hívja a 112-es segélyhívószámot, akinek pedig több napja tartó panasza van, az tárcsázza a 1830-at, és biztosan érkezni fog hozzá a segítség. Zajlik az energetikai hálózat fejlesztése a Vásárcsarnokban. Ezt az E.ON szakemberei végzik, és ahogy elkészültek a munkálatokkal, azután lehet majd kiépíteni a hűtő, szellőztető rendszert, írja az Egerszegi Hírek. A beruházás költségeit a versenyképes járások program pályázati támogatásából biztosítják, és a tervek szerint jövő tavaszra megvalósul a fejlesztés. Az elmúlt évtizedekben folyamatosan korszerű az épületet, már megújultak a hűtőkamrák és a gépészeti berendezések, a csarnok új szigetelést kapott, az előregedett nyílászárókat pedig kicserélték, most pedig a klimatizálás mellett a Vásárcsarnok tetőszerkezetét is korszerűsítik, lecserélik a régi polikarbonát fedést. Korszerűsítik a Kis utcában működő Tipegő bölcsödét, erről számolt be a közösségi oldalán a város polgármestere. Balaic Zoltán posztja szerint az elmúlt években folyamatosan fejlesztették az épületet, például felújították a tetőt, megújult a konyha, kicserélték a nyílászárókat, korszerűsítették a világítást, a fűtési rendszert, emellett megszépült a kerítés, új bútorokat kaptak a csoportszobák, és idén az egész épületet klimatizálják. A mostani beruházás keretében pedig megerősítik a lapos tetőt, megújul a homlokzat hőszigetelése, új árnyékolók kerülnek az épületre, korszerűsítik az elektromos hálózatot és akadálymentesítik az épületet. A munkálatokra 204 millió forint pályázati támogatást nyert az önkormányzat. A beruházás 2028 végére készül el. Haladékot kaptak azok, akiknek lejárt a régi, könyvformájú személyi igazolványa. Bár az okmányok augusztus 3-áig voltak érvényesek, egy jogszabálymódosítás miatt december 31-éig még használhatóak. Addig viszont minden érintettnek új igazolványt kell csináltatnia. Becslések szerint néhány tízezer és százezer között mozoghat azoknak a száma, akiknek még a régi típusú igazolványuk van, és főleg az idősebb korosztály tagjai rendelkeznek ilyen okmánnyal. Ezért arra kérnek minket, hogy segítsünk az idős hozzátartozóinknak az okmány cserében. Új személy igazolványt a lenti, a letenyei, a zalaszentgróti, a keszthelyi, a nagykanizsai és a zalaegerszegi járási hivatal kormányablak lakaiban lehet igényelni, ahová időpontfoglalás nélkül is mehetünk. 70 éves kor felett már ingyen kapnak új igazolványt az állampolgárok. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásról. Ma egy hideg front érkezik térségünkbe, megnövekszik

0: Újak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen
2: szép jó reggelt kívánok mindenkinek október 8-án csütörtökön a Koppányok névnapján, Magyarországon pedig a mai a dalszerzők napja, úgyhogy jön is hamarosan Olá Ibolya és az Édes Méreg, előtte még egy amerikai dalszerző hölgy Colby Kelly és a Bubbly, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. 4 perc múlva már 7:45, jó reggelt, Maxim Levente vagyok.

0: Best FM a legjobb zenék, friss infók úton lévőknek.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M6-oson hídkarbantartás miatt lezárták az Ivándárda felé vezető oldalt a Sió csatorna feletti szakaszon. A 142-es és a 144-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalra terelték az autósokat, ahol irányonként egy-egy sáv járható. És érdemes ma is hamarabb elindulni egy picit, ha az M7-esen méghozzá Érd térségében vezet az utunk a főváros felé, ugyanis az új terelés miatt a 18-as érdi csomópont és az M0-ás között a háromból a legbelső sávot lezárt. A terelés elején időben lassítani kell és figyelmesen váltsunk sávot. A korlátozás főleg a reggeli csúcsban okozhat számottevő lassulást, torlódást. Jó utat kívánok! Sophie Ellis Bextorral a következő percekben Murder on the Dance Floor.

0: Best FM, a legjobb zenék, a nap első fele még az indián nyár jegyében telik, de délutántól északnyugat felől jön a front, záporokkal, zivatarokkal. Erről és a következő napok időjárásáról részletek a hírek végén az időjárás jelentésben. Addig is még meleg van itt bent. Hot in here, Nelly folytatja fél hét után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Tisztálláshely verseng idén az év turistaháza címért. Folytatódik a sportcsarnok korszerűsítése. November végéig kell lecserélni a plug-in hibrid autók zöld rendszámát. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. 10 szálláshely verseng idén az év turistaháza címért. A Bakonytól a Zemplénig olyan természetközeli szálláshelyek kerültek a döntőbe, amelyeknél a felszereltség mellett a környék látnivalóit és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. A győztesről közönségszavazás dönt. Újabb fejlesztés valósul meg a sportcsarnokban. 2027 végéig teljesen megújul a tetőszigetelés, emellett korszerűsítik a fűtési rendszert, kicserélik a kazánokat, és teljes modernizáción esik át a küzdőtér világítása is. Erről ír a közösségi oldalán a város polgármestere. Balaic Zoltán posztja szerint a munkálatokra 230 millió forintos állami támogatást kapott az önkormányzat. A sportcsarnokot még 2024-ben kezdték felújítani. Akkor kicserélték a küzdőtér sportparkettáját, új menekülőkapuk készültek, korszerűsítették a belső burkolatok egy részét, és új időjelzőrendszer érkezett. A jövőben pedig a hangosítást szeretnék megújítani, valamint a nézőtéri székeket is szeretnék kicserélni. Fehér rendszámot kapnak a plug-in hibrid autók. November végétől ugyanis a zöld rendszám kizárólag a tisztán elektromos autókon lehet. A hibrid járművek tulajdonosainak pedig november 30-áig kell lecserélniük az autójuk rendszámát. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Zala megyei kormányhivatal. A posztjuk szerint az autósok két lehetőség közül választhatnak, vagy új rendszámot kérnek, vagy megtartják a régit, amit egy új fehér alapszínben gyártanak le nekik. Az új rendszám 11 000 forintba kerül, és ebben az esetben egy új forgalmit is ki kell fizetni. A régi rendszám újragyártása pedig 16 000 forintba kerül. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásról. Ma egy hideg front érkezik térségünkbe, megnövekszik a felhőzet, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra még mindenhol számíthatunk. Napközben elszórtan kialakulhat eső, zápor, zivatar. Holnap is érkezhet csapadék, majd később felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Ma maximum 23, holnap 16 fok lehet nappal, éjjel 9-14 fokra számíthatunk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. A csütörtök első fele még nyárias lesz, aztán délután, késő estétől északnyugat felől egyre több felhő jelenik meg az égen, és jönnek záporok, lehetnek zivatarok. Ma még 22-27 fok között lesz a maximum, holnap viszont már csak 15-22 fokot mérhetünk. Folytatjuk a Madison Avenue-vel, jön a Who the Hell Are You a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 7 óra pillanatokon belül, úgyhogy itt az ideje a legfrissebb híreknek is. A következő órában pedig hozom majd a Savage Garden-t. És jön By Alexis. És jöhet a közlekedési info is, ha van, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Come on. Martinez, you ready, girl?
2: Come on.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A parazitákat vizsgálják a hazai róka és aranysok ellállományban. Sokan a mentőállomáson kérnek segítséget Zalaszentgróton. Klimatizálják a vásárcsarnokot. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Az emberre is veszélyes parazitákat vizsgálják a hazai róka és aranysakállományban. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, a Vadászkamara és több egyetem közös programjában azt térképezik fel, hol fordulnak elő nagyobb számban ezek az élősködők. Az 5 hónapos vizsgálat során 700 mintát elemeznek, mondta rádiónknak Szél Zoltán, a hatóság parazitológiai hal és méhbetegségek nemzeti referenciája. Osztályának vezetője.
2: Két parazita csoportot vizsgálunk, az egyik a róka 5 tagú galancférge, ez egy pici mikroszkópikus galancférge, az emberre nézve legveszélyesebb, legsúlyosabb őshoros parazita, és egy fonálférgeség. Ha egy fiatal róka 30-40-50 kilométert vándorol mondjuk egy új teritorium megkereséséért, az aranysakál több száz kilométert is vándorolhat, viszi magával a benne lévő kórokozókat, így ezeket a parazitákat is.
1: Nincs orvosi ügyelet Zalaszentgróton, ezért sokan a mentőállomáson személyesen kérnek vizsgálatot és ellátást. Erről ír a közösségi oldalán a Zalaszentgróti mentőállomás. A posztjuk szerint minden esetben segítenek a hozzájuk érkezőknek, de előfordulhat, hogy egyik egység sem tartózkodik bent és üres az állomás, illetve előfordulhat olyan eset is, amikor a vizsgálat megkezdésekor a mentőegység riasztást kap, és emiatt ott kell hagyniuk a betegeket. Ezért arra kérik a helyieket, hogy aki sürgős ellátásra szorul, az hívja a 112-es segélyhívó számot, akinek pedig több napja tartó panasza van, az tárcsázza a 1830-at, és biztosan érkezni fog hozzá a segítség. Zajlik az energetikai hálózat fejlesztése a vásárcsarnokban. Ezt az E.ON szakemberei végzik, és ahogy elkészültek a munkálatokkal, azután lehet majd kiépíteni a hűtő, szellőztető rendszert, írja az Egerszegi Hírek. A beruházás költségeit a versenyképes járások program pályázati támogatásából biztosítják. Ma egy hideg front érkezik térségünkbe, megnövekszik a felhőzet, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra még mindenhol számíthatunk. Napközben elszórtan kialakulhat eső, zápor, zivatar. Holnap is érkezhet csapadék, majd később felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Ma maximum 23, holnap 16 fok lehet nappal, éjjel 9-14 fokra számíthatunk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ott vagyunk már, mondta a Szamár a Shrekben. Tehát, hogyha az ember dugóba keveredik, akkor ezt soktól meg kell hallgatni. Ha valahol torlódás, nagy isten baleset van, várom a közlekedési infót a 0620-55-55-155-re. Jó reggelt, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, nem véletlenül idéztem a Shrekből, a mese egyik betét dalával, a Counting Crows felvételével indul az óra, Accidentally in Love.
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék. Figyelem, autósok!
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M5-ösön Röszke felé az M0-ás csomópont és Úcsa között, azaz a 21-es és 30-as kilométer között lezárták a belső sávot egy újabb terelés kiépítésének előkészületei miatt. Napközben a 22-es és 30-as kilométer között aszfaltoznak, emiatt 8 órától a késő esti órákig mindkét irányban bátorkozó sávzárás mellett dolgoznak. Tart a munka az M3-ason is, ahol átépítették a terelést Gyöngyös térségében. A 65-ös és 72-es kilométer között a külső és a leállósáv burkolatát cserélik. Napközben, de főleg a reggeli csúcsban lassabb haladásra kell készülni ott is. Jó utat!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. A nap első fele még a Vénasszonyoké, a második fele pedig az igazi őszi. Jön északnyugat felől a hidegfront, eső, zápor, hevesebb zivatar is lehet. Részletek a hírek végén rögtön 7:30. A hírek után Robbie Williams énekel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Dunaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Idén is díjazták a családbarát egészségügyi intézményeket. Folytatódik a Tipegő bölcsöde felújítása. Évvégéig érvényesek a régi típusú személyi igazolványok. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Idén is díjazták a családbarát egészségügyi intézményeket. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség már 8. alkalommal ismerte el a kórházak ilyen irányú törekvéseit. Megválasztották az év családbarát kórházát és magánegészségügyi intézményét, emellett 18 kórházi osztály is minősítést kapott. Az elismerésről Csuti Anna Máriát, a Családbarát Egészségügy projekt vezetőjét kérdeztük. Korszerűsítik a Kis utcában működő Tipegő bölcsödét, erről számolt be a közösségi oldalán a város polgármestere. Balait Zoltán posztja szerint az elmúlt években folyamatosan fejlesztették az épületet, például felújították a tetőt, megújult a konyha, kicserélték a nyílászárókat, korszerűsítették a világítást, a fűtési rendszert, emellett megszépült a kerítés, új bútorokat kaptak a csoportszobák, és idén az egész épületet klimatizálják. A mostani beruházás keretében pedig megerősítik a lapos tetőt, megújul a homlokzat hőszigetelése, új árnyékolók kerülnek az épületre, korszerűsítik az elektromos hálózatot és akadálymentesítik az épületet. A munkálatokra 204 millió forint pályázati támogatást nyert az önkormányzat. A beruházás 2028 végére készül el. Haladékot kaptak azok, akiknek lejárt a régi, könyvformájú személyi igazolványa. Bár az okmányok augusztus 3-áig voltak érvényesek, egy jogszabálymódosítás miatt december 31-ig még használhatóak. Addig viszont minden érintettnek új igazolványt kell csináltatnia. Becslések szerint néhány tízezer és százezer között mozoghat azoknak a száma, akiknek még a régi típusú igazolványuk van, és főleg az idősebb korosztály tagjai rendelkeznek ilyen okmánnyal. Ma egy hideg front érkezik térségünkbe, megnövekszik a felhőzet, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra még mindenhol számíthatunk. Napközben elszórtan kialakulhat eső, zápor, zivatar. Holnap is érkezhet csapadék, majd később felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Ma maximum 23, holnap 16 fok lehet nappal, éjjel 9-14 fokra számíthatunk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 8-án csütörtökön, sok boldogságot a koppányoknak és a szülinaposoknak is. 87 éve ezen a napon született Bergendi István, Liszt Ferenc díjas zenész, zeneszerző. Többek között a Süsű zenét is neki köszönhetjük.
1: Én vagyok a híres egyfejű.
0: 1949-ben ezen a napon született Sigourney Weaver, amerikai színésznő, olyan filmek sztárja, mint az Alien sorozat, a Szellemírtók 1-2, vagy az Avatar. október 8 megszületett Robert Cool Bell, amerikai basszusgitáros dalszerző, a Cool and the Gang alapítója és vezetője. 1970-ben ezen a napon született az Oscar-díjas amerikai színész Matt Damon, olyan filmek sztárja, mint a Good Will Hunting, a Ryan közlegény megmentése, a Mentő expedíció, legutóbb pedig Christopher Nolan Odüsszeiájában láthattuk. 1985-ben a mai napon született Bruno Mars, Grammy-díjas amerikai énekes dalszerző. És 1993. október 8 megszületett Palvin Barbara, a világ egyik legszebb, leghíresebb és legsikeresebb modellje, a Victoria's Secret egykori angyala.
2: Hello Barbie, te vagy az a Palvin?
0: Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nem is emlékszem most már tényleg, hogy legutóbb mikor esett normálisan az eső, de ha minden igaz, ma eső mossa a tájat.
2: Most fehérre, a szíve...
1: És Most fehérre című dalával Rúzsa Magdi is jön majd 8 után, akár csak a Spice Girls. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön folytatjuk, jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Tisztálláshely versenyt idén az év turistaháza címért. Folytatódik a sportcsarnok korszerűsítése. November végéig kell lecserélni a plug-in hibrid autók zöld rendszámát. Köszöntöm a hallgatókat, Önök Gyemendi Rékát hallják. 10 szálláshely verseng idén az év turistaháza címért. A Bakonytól a Zemplénig olyan természetközeli szálláshelyek kerültek a döntőbe, amelyeknél a felszereltség mellett a környék látnivalóit és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. A győztesről közönségszavazás dönt. Újabb fejlesztés valósul meg a sportcsarnokban. 2027 végéig teljesen megújul a tetőszigetelés, emellett korszerűsítik a fűtési rendszert, kicserélik a kazánokat, és teljes modernizáción esik át a küzdőtér világítása is. Erről ír a közösségi oldalán a város polgármestere. Balaic Zoltán posztja szerint a munkálatokra 230 millió forintos állami támogatást kapott az önkormányzat. A sportcsarnokot még 2024-ben kezdték felújítani. Akkor kicserélték a küzdőtér sportparkettáját, új menekülőkapuk készültek, korszerűsítették a belső burkolatok egy részét, és új időjelzőrendszer érkezett. A jövőben pedig a hangosítást szeretnék megújítani, valamint a nézőtéri székeket is szeretnék kicserélni. Fehér rendszámot kapnak a plug-in hibrid autók. November végétől ugyanis a zöld rendszám kizárólag a tisztán elektromos autókon lehet. A hibrid járművek tulajdonosainak pedig november 30-áig kell lecserélniük az autójuk rendszámát. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Zala megyei kormányhivatal. A posztjuk szerint az autósok két lehetőség közül választhatnak, vagy új rendszámot kérnek, vagy megtartják a régit, amit egy új fehér alapszínben gyártanak le nekik. Az új rendszám 11 000 forintba kerül, és ebben az esetben egy új forgalmit is ki kell fizetni. A régi rendszám újragyártása pedig 16 000 forintba kerül. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásról. Ma egy hideg front érkezik térségünkbe, megnövekszik a felhőzet, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra még mindenhol számíthatunk. Napközben elszórtan kialakulhat eső, zápor, zivatar. Holnap is érkezhet csapadék, majd később felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Ma maximum 23, holnap 16 fok lehet nappal, éjjel 9-14 fokra számíthatunk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Állatok és növények a folytatásban a Polipok világnapján a Flower Power indítja az órát. You won't forget about me. 5 perc elmúlt 8, jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok. Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Sok boldogságot kívánok a névnapos koppányoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is.
0: Best

0: Ezt a FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M5-ösön a határ felé Röszke előtt a 170-es kilométernél egy autóbusz átszakította a belső szalagkorlátot, és a Budapest felé tartó belső sávban állt meg. Mindkét irányban egy-egy sáv járható, a műszaki mentés sokáig elhúzódhat, így torlódásra, lassabb haladásra kell készülni azon a szakaszon. Jó utat, 50 Cent-tel robogunk tovább, P.I.M.P. a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Október 8-án csütörtökön véget ér a Vénasszonyok nyara. Délután jön a hidegfront lehűléssel, záporokkal, zivatarokkal, széllel. De addig még... Cada vez que te veo. Mindjárt 8:30, jó reggelt, a friss hírek után a Negro Candala szól teljes egészében.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A parazitákat vizsgálják a hazai róka és aranysok ellállományban. Sokan a mentőállomáson kérnek segítséget Zalaszentgróton. Klimatizálják a vásárcsarnokot. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Az emberre is veszélyes parazitákat vizsgálják a hazai róka és aranysak ellállományban. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, a Vadászkamara és több egyetem közös programjában azt térképezik fel, hol fordulnak elő nagyobb számban ezek az élősködők. Az 5 hónapos vizsgálat során 700 mintát elemeznek, mondta rádiónknak Szél Zoltán, a hatóság parazitológiai hal és méhbetegségek nemzeti referenciája. Osztályának vezetője.
2: Két parazita csoportot vizsgálunk, az egyik a róka 5 tagú galantférge, ez egy pici mikroszkópikus galantférge, az emberre nézve legveszélyesebb, legsúlyosabb őshoros parazita, és egy fonálférgeség. Ha egy fiatal róka 30-40-50 kilométert vándorol mondjuk egy új teritorium megkereséséért, az aranysakál több száz kilométert is vándorolhat, az viszi magával a benne lévő kórokozókat, így ezeket a parazitákat is.
1: Nincs orvosi ügyelet Zalaszentgróton, ezért sokan a mentőállomáson személyesen kérnek vizsgálatot és ellátást. Erről ír a közösségi oldalán az Zalaszentgróti mentőállomás. A posztjuk szerint minden esetben segítenek a hozzájuk érkezőknek, de előfordulhat, hogy egyik egység sem tartózkodik bent és üres az állomás, illetve előfordulhat olyan eset is, amikor a vizsgálat megkezdésekor a mentőegység riasztást kap, és emiatt ott kell hagyniuk a betegeket. Ezért arra kérik a helyieket, hogy aki sürgős ellátásra szorul, az hívja a 112-es segélyhívószámot, akinek pedig több napja tartó panasza van, az tárcsázza a 1830-at, és biztosan érkezni fog hozzá a segítség. Zajlik az energetikai hálózat fejlesztése a vásárcsarnokban. Ezt az E.ON szakemberei végzik, és ahogy elkészültek a munkálatokkal, azután lehet majd kiépíteni a hűtő, szellőztető rendszert, írja az Egerszegi Hírek. A beruházás költségeit a versenyképes járások program pályázati támogatásából biztosítják. Ma egy hideg front érkezik térségünkbe, megnövekszik a felhőzet, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra még mindenhol számíthatunk. Napközben elszórtan kialakulhat eső, zápor, zivatar. Holnap is érkezhet csapadék, majd később felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Ma maximum 23, holnap 16 fok lehet nappal, éjjel 9-14 fokra számíthatunk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Jön Joe Bacho 1999-es dala, a Funky Groove, és jön a hideg front, reggel még sok napsütéssel indul a nap, de délelőtt már délnyugat felől megjelennek a felhők, a maximum még 25 fok körül alakul, estétől várható több felhő, esővel, záporral, zivatarral.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 után jön majd az egyébként napjainkban is aktív és Amerikában turnézó Spin Doctors. És énekel nekünk Zséda is. Hívható SMS Viber, ha közben dugó baleset lenne valahol. 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegeszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Idén is díjazták a családbarát egészségügyi intézményeket. Folytatódik a Tipegő bölcsöde felújítása. Év végéig érvényesek a régi típusú személyi igazolványok. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Idén is díjazták a családbarát egészségügyi intézményeket. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség már 8. alkalommal ismerte el a kórházak ilyen irányú törekvéseit. Megválasztották az év családbarát kórházát és magánegészségügyi intézményét, emellett 18 kórházi osztály is minősítést kapott. Az elismerésről Csuti Anna Máriát, a Családbarát Egészségügy projekt vezetőjét kérdeztük. Korszerűsítik a Kis utcában működő Tipegő bölcsödét, erről számolt be a közösségi oldalán a város polgármestere. Balait Zoltán posztja szerint az elmúlt években folyamatosan fejlesztették az épületet, például felújították a tetőt, megújult a konyha, kicserélték a nyílászárókat, korszerűsítették a világítást, a fűtési rendszert, emellett megszépült a kerítés, új bútorokat kaptak a csoportszobák, és idén az egész épület klimatizálják. A mostani beruházás keretében pedig megerősítik a lapos tetőt, megújul a homlokzat hőszigetelése, új árnyékolók kerülnek az épületre, korszerűsítik az elektromos hálózatot és akadálymentesítik az épületet. A munkálatokra 204 millió forint pályázati támogatást nyert az önkormányzat. A beruházás 2028 végére készül el. Haladékot kaptak azok, akiknek lejárt a régi, könyvformájú személyi igazolványa. Bár az okmányok augusztus 3-áig voltak érvényesek, egy jogszabálymódosítás miatt december 31-éig még használhatóak. Addig viszont minden érintettnek új igazolványt kell csináltatnia. Becslések szerint néhány tízezer és százezer között mozoghat azoknak a száma, akiknek még a régi típusú igazolványuk van, és főleg az idősebb korosztály tagjai rendelkeznek ilyen okmánnyal. Ma egy hideg front érkezik térségünkbe, megnövekszik a felhőzet, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra még mindenhol számíthatunk. Napközben elszórtan kialakulhat eső, zápor, zivatar. Holnap is érkezhet csapadék, majd később felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Ma maximum 23, holnap 16 fok lehet nappal, éjjel 9-14 fokra számíthatunk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok, 5 perccel múlt 9, október 8, csütörtök koppány napja. Itt a fővárosban már is felhősebb, szomorkásabb a hangulat. Érkezik tehát a front, aki emiatt lógatná az orrát, ne tegye. Még 236 nap, és újra itt a nyár. Róma sem egy nap alatt épült fel. A címe a Morcsi dalának magyarul. Rome wasn't built in a day. Ezzel indul az óra. 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber. Max M. Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Korábban az M5-ösön a határ felé Röszke előtt a 171-es kilométernél egy autóbusz átszakította a belső szalagkorlátot és a Budapest felé tartó belső sávban állt meg. A határ felé vezető oldalon csak a belső, Budapest felé pedig csak a külső sáv járható, Röszke felé 3-4 kilométeres a torlódás. Az M3-ason bontják a terelést Gödöllő térségében a Vásárosnamény felé vezető oldalon. Egy sávot lezártak, a torlódás több mint 3 kilométer ott is. Jó utat!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Nem érdekel, mit gondolnak rólam az emberek. Soha nem érdekelt, és ezután sem fog. Az élet túl rövid ahhoz, hogy ilyen hülyeségeken aggódjak. Nyilatkozta Amy Winehouse, és sajnos neki tényleg túl rövidre sikerült. Már 15 éve nincs velünk, és 30 éve jelent meg Back to Black című nagy sikerű albuma. A megjelenés jubilama alkalmából pedig egykori zenekara pár nap múlva ünnepi koncertet tart Londonban. Sajnos Amy Winehouse nélkül. Tears dry on their own a besten.

Jazz FM a legjobb zenék. Keleten még süt a nap, de az ország nyugati felére és ide a fővárosba is megérkeztek a fátyol és gomoly felhők. Estétől pedig jön a front vastagabb felhőkkel, élénk széllel, esővel, záporral, akár zivatarral. A front érkezéséig még marad a 25 fok körüli maximum, holnap már a 20 foknak is örülhetünk. Közben jön egy dalban a 90-es és 2000-es évek két nem akármilyen ikonja, és sajnos egyikük sincs már köztünk. Whitney Houston, George Michael, If I Told You That a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Alkohol helyett alkohol problémáit öntötte dalba Ed Sheeran, ez lesz a Bad Habits. Bad habits lead to és hozom a Unikot is. Rögtön 10 óra friss hírek, aztán szólnak újból a legjobb zenék itt a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Tisztálláshely verseng idén az év turistaháza címért. Folytatódik a sportcsarnok korszerűsítése, november végéig kell lecserélni a plug-in hibrid autók zöld rendszámát. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. 10 szálláshely verseng idén az év turistaháza címért. A Bakonytól a Zemplénig olyan természetközeli szálláshelyek kerültek a döntőbe, amelyeknél a felszereltség mellett a környék látnivalóit és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. A győztesről közönségszavazás dönt. Újabb fejlesztés valósul meg a sportcsarnokban. 2027 végéig teljesen megújul a tetőszigetelés, emellett korszerűsítik a fűtési rendszert, kicserélik a kazánokat, és teljes modernizáción esik át a küzdőtér világítása is. Erről ír a közösségi oldalán a város polgármestere. Balaic Zoltán posztja szerint a munkálatokra 230 millió forintos állami támogatást kapott az önkormányzat. A sportcsarnokot még 2024-ben kezdték felújítani. Akkor kicserélték a küzdőtér sportparkettáját, új menekülőkapuk készültek, korszerűsítették a belső burkolatok egy részét, és új időjelző rendszer érkezett. A jövőben pedig a hangosítást szeretnék megújítani, valamint a nézőtéri székeket is szeretnék kicserélni. Fehér rendszámot kapnak a plug-in hibrid autók. November végétől ugyanis zöld rendszám kizárólag a tisztán elektromos autókon lehet. A hibrid járművek tulajdonosainak pedig november 30-áig kell lecserélniük az autójuk rendszámát. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Zala megyei kormányhivatal. A posztjuk szerint az autósok két lehetőség közül választhatnak, vagy új rendszámot kérnek, vagy megtartják a régit, amit egy új fehér alapszínben gyártanak le nekik. Az új rendszám 11 000 forintba kerül, és ebben az esetben egy új forgalmit is ki kell fizetni. A régi rendszám újragyártása pedig 16 000 forintba kerül. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásról. Ma egy hideg front érkezik térségünkbe, megnövekszik a felhőzet, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra még mindenhol számíthatunk. Napközben elszórtan kialakulhat eső, zápor, zivatar. Holnap is érkezhet csapadék, majd később felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Ma maximum 23, holnap 16 fok lehet nappal, éjjel 9-14 fokra számíthatunk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Élükön az amerikai Ájájó dalával, melyben Nadja Ali ének hangját halljuk, a címe Rapture, de érkeznek a 90-es és 2000-es évek ikonikus figurái, köztük Britney Spears, Will Smith vagy Ne-Yo, és jöhet a közlekedési információ is, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, október 8, csütörtök, koppányok, szülinaposok, sok boldogságot, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: hogy akarod.
1: Best FM, a legjobb zenék. Már-már kötelező, hogyha a Will Smith szerepel egy filmben, abban a filmben legyen egy olyan betétdal, amit ő ad elő, és aztán a rádiók is játsszák. Ez a helyzet a Wild Wild West kapcsán is. Egyébként, ha nem jut volna össze a zenei vagy a színészi karrier, lehet, hogy az NBA-ben láttuk volna viszont, mivel tehetséges kosárlabdában, ráadásul 13 évesen már 190 centi magas volt. Felnőttként aztán azzal viccelődött, hogy egészen addig hitte magát magasnak, amíg nem találkozott a 216 centis Shaquille O'Neal-lel.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.

0: We out.
1: Best FM, a legjobb zenék, friss hírek az utakról. Az M1-esen Bicskétől Győr felé a 41-es kilométernél egy defektes kamion áll a külső sávon. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon lassabb a haladás, közel 2-3 kilométeres a dugó. Budapest felé Tatabánya és az M0-ás közötti szakaszon az erős forgalom miatt a terelésben a külső sávban lassabb a haladás. És tart a helyszínelés az M5-ösön Röszke felé, ahol még reggel baleset történt Szeged és a határátkelő között. A határ felé lezárták a külső sávot, a Budapest felé vezető oldalon a belső sávban zárva. Jó utat!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délelőtt utolsó órájában tartunk majd egy kis digitális detoxot Lisa Stansfield-el. Jön majd az igazi dolog, The Real Thing, és itt lesz Caramel is.

0: Ha a dugó, baleset van, a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re várom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Tartarazzia az utakon, a mobilozókra koncentrálnak a rendőrök. Közeleg a kék túrázás napja. Ma többfelé már jól jöhet egy esernyő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Egészségtelen a levegő az ország több pontján. A Népegészségügyi Központ adatai szerint ez a helyzet Szombathelyen, Moson-Magyaróváron, Dorogon, Vácon, Salgótarjánban, Egerben és Nyíregyházán is. Jó néhány városban kifogásolt a levegő minősége. Egyebek mellett Budapesten, Százhalombattán, Esztergomban, Kecskeméten, Szegeden, Debrecenben vagy Miskolcon is. A Hungaromet előrejelzése szerint egyébként ma nagy területen megélénkül a déli szél, ez javíthat a helyzeten. Az időjárásról majd híreink végén hallhatnak. Javában zajlik a razzia az utakon. A héten a vezetés közben mobilozókra csap le a rendőrség egy összeurópai akció keretében. A járőrök nem csak a kézben tartott mobillal telefonálókat figyelik, azt is próbálják kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a kék túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a természetjárókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat. A közös túrákra előre regisztrálni kell, hívta fel a figyelmet Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
2: A kék túrázók közössége egyetlen nap alatt bejárja a teljes kb. 2600 km hosszúságú kékkört. A három nagy kék túráról beszélünk, amelyeket a Magyar Természetjáró Szövetség kezel, tehát az országos kék túráról, amely legismertebb, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kék túráról és az alföldi kék túráról. 143 szakaszra osztjuk ez alkalommal a kört. Bárki regisztrálhat valamelyikre. Ez egy közösségi túranap, aminek egyébként az is az egyik jelentősége, hogy kapunk egy képet is a kék túrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell-e avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
1: Szálloda gyulladt ki éjjel egy szerbiai síközpontban. A tűzoltóknak reggelig sem sikerült megfékezniük a lángokat. A hotelt éppen felújították, már majdnem végeztek a munkával. Sérültekről nem érkezett hír. Azt még nem tudni, mi okozta a tüzet. Nyugat felől sok felhő érkezik, záporok, zivatarok is jöhetnek, keleten viszont még kitarthat a napsütés. A szél sok felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között lesz. Késő estére 12-20 fokig hűl le a levegő. Holnap egyre inkább csökken a csapadék esélye, felhőből is kevesebb lesz, de délnyugaton és északkeleten még tartósabban felhős maradhat az ég, csapadék sem kizárt. Általában 18-23 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szeressük az őszt, öleljük keblünkre a hidegfrontot, ez egy gyönyörű nap legyen bárhogy is. Michael Bublé indítja el a délelőtt utolsó óráját, méghozzá igencsak pozitívan, energikusan. Szól már is az It's a Beautiful Day, hozzá csatlakozik nem sokára a Madison Avenue, a Depeche Mode, Horváth Tamás és az East 17 is. 5 perc elmúlt 11, hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best

0: FM, a legjobb zenék, minden rendben van, és minden rendben lesz. Minden rendben volt 93-ban is, akkor jelent meg az East 17, It's Alright című dala. Ez a folytatás a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között egy kis emlékeztető. Night Shift ma is 6-kor a házigazdával, White Boy-jal, 7-től pedig DJ Miller hozza az ezredforduló legnagyobb dance himnuszait mixben.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési hír, kiépült az új terelés az M5-ösön Úcsa és az M0-ás csomópont között. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja, Röszke felé pedig a leálló és a külső sáv járható. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-ásra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megtenni, így maradjon a saját oldalán a külsőben. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Gyors helycsere a stúdióban, Shakira dalát már Majoros Rita indítja. Jó étvágyat és kitartást kívánok a borúsabb őszi időhöz. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megvan az év tájháza. Bányászok rekedtek a föld alatt Koszovóban. Rossz a levegő az ország több térségében, de a szél segíthet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Zárva lesz hétvégén a déli pályaudvar. Szombaton és vasárnap egyebek mellett javítják majd a váltókat, sineket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, kijavítják a peronok hibáit, rendbe teszik a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. Az ezzel kapcsolatos változásokat megtalálják a MÁV Inform oldalán. Erdélyi gyűjtemény nyerte el idén az év tájháza címet. A rangos elismerést a Gálos Petriben és Szalacson működő Dr. Kéri Muzeális gyűjtemény kapta. Az idei címre egyébként 3 pályázat érkezett, mondta a rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
2: A kiskunmajsai tájház és kenyérsütőház, és a Vajdaságból a Doroszlói tájház, és még egy határon túli a Dr. Kéri Muzeális intézmény, Gálos Petri tájházak, a Dráveczky kúria és a Szalacsi zsellérház és pincéi, ők nyerték meg egy családi magángyűjtemény. Az érték megismertetése, elismerése, maga a díj a saját közösségük felé is tudják közvetíteni azt, hogy országos, sőt mondhatjuk azt, hogy Kárpát-medencei elismerésben részesültek. Ez egy magas presztízs.
1: Áramszünet miatt 63 bányász rekedt a föld alatt este Koszovóban. Egy bányakomplexumban kiégett egy trafóállomás, az elektromos hálózat hibája miatt a felvonók sem működtek. A vájárok mintegy 8 órán keresztül nem tudták elhagyni a bányát, végül reggelre sikerült őket a felszínre hozni. Egészségtelen a levegő az ország több pontján. A Népegészségügyi Központ adatai szerint ez a helyzet Szombathelyen, Moson-Magyaróváron, Dorogon, Vácon, Salgótarjánban, Egerben és Nyíregyházán is. Jó néhány városban kifogásolt a levegő minősége, egyebek mellett Budapesten, Kecskeméten, Szegeden, Debrecenben vagy Miskolcon is. A részleteket megtalálják a központ weboldalán. A Hungaromet előrejelzése szerint egyébként ma nagy területen megélénkül a déli szél, ez javíthat a helyzeten. Jönnek is a részletek az időjárásról. Egyre több felé lepik el felhők az eget, keleten még süthet a nap, másutt akár zápor, zivatar is kialakulhat, ezt akár jégeső is kísérheti. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között lesz. Holnap egyre inkább csökken a csapadék esélye, felhőből is kevesebb lesz, de délnyugaton és északkeleten még tartósabban felhős maradhat az ég, 18-23 fok valószínű. Szombaton megint jól jöhet az esernyő, a legtöbb napsütés északra, északkeletre jut.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elmúlt dél, úgyhogy jöttem beköszönni. Szép délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, és persze jó étvágyat azoknak, akik éppen ebéd közben hallgatják a Best FM-et. Hozom a legjobb zenéket egész délután, úgyhogy töltsük együtt a következő néhány órát. Jön a Keen, itt lesz Edwin Collins is, a Kowalski meg a Vega, most pedig Marc Anthonyval indul az óra.
0: Best FM.

világ ellen. Beszteltem a legjobb zenék, szép délutánt kívánok mindenkinek, egy picit ősziesebb délután ez a tegnapinál, azért még itt-ott előbukkan a nap, egy picit már azért több a felhő, picit hűvösebb van, szóval jön most már úgy tűnik az igazi ősz, és a hétvégén az eső is megérkezik, bár mára is mondanak egy-két helyre minimális esőt, úgyhogy én azért egy esernyőt bedobtam a táskámba. Végre sikerült beszereznem egy olyat, tudják azt az összecsukhatót, amit mindig csak minden egyik táskámból a másikba bedobok, és mindig nálam van. Hát ezt tudom ajánlani. Na meg persze a legjobb zenéket a mai délutánra, hát ennélkül aztán nem megyünk sehová. Jerry Hellivel és a Michi Colatino hozza vissza egy picit a nyarat, de itt lesz majd a Daft Punk is, jön a Biebers, most pedig Donna Luisszal megyünk tovább. I love you always forever itt a Best FM-en. Hamarosan mindenféle információval jelentkezem.

0: Best FM a legjobb zenék, szép délutánt kívánok mindenkinek. Ma is ott leszek önökkel az utakon, szóval, hogyha van közlekedési információjuk, bátran küldjék el. Sőt, nagyon köszönöm, 0620 55 55 155 a számunk, illetve fel is lehet hívni ezen a számon, én pedig a Facebookot és az Instagramot is figyelem, szóval, ha ott egyszerű vagy könnyebb megírni, azt is köszönöm. Az M1-es autópályán Budapest felé Komárom és Tatabánya csomópont között, valamint a Tatabánya és az M0-ás közötti szakaszon is igen erős a forgalom, elég telítettek a sávok, erről számoltak be a hallgatók, lassabb haladásra és torlódásra kell számítani. Az M5-ösön Budapest felé pedig az M44-es autóút csomópontjánál folyik a munka, lezárták a külső sávot, a 72-es kilométernél pedig az egy sávra szűkülő pályaszakaszon már legalább 3 kilométeres a feltorlódott kocsisor. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk, várom az útinfókat. Vigyázzunk egymásra és az úton dolgozókra is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenít és tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Right about now.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pannától kaptam egy üzenetet, hogy egy picit szomorkodik az ősz miatt, mert hogy ez volt, az elmúlt nyár volt élete legjobb nyara, férjhez ment, csodálatos volt, voltak nászúton, szóval egyszerűen nagyon jól érezte magát, úgyhogy ő még kérné vissza egy kicsit a nyári emlékeket, élményeket, vagy csak úgy egyszerűen a nyarat. Úgyhogy hozok neked a következő órában egy igazán jó kis nyári slágert, hogy egy kicsit könnyebb legyen ezt az őszt viselni. Jön majd a Summertime és a C-Block. Itt lesz majd a Hooligans is és az eljátszott gyémánt.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Gyermekvédelmi jóvátételi alap indul 1 milliárdos kerettel. Sztrájk béníthatja meg a repteret Brüsszelben. Itthon többfelé esőre is készülni kell. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kísérleti jelleggel gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány, a keret 1 milliárd forint lesz. Azok a már 18 év feletti emberek részesülhetnek belőle, akik 1997, azaz a gyermekvédelmi törvény életbelépése után akár egyetlen napot is eltöltöttek a magyar gyermekvédelmi rendszerben, jelentette be a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia elmondta, az érintettek egyebek mellett pszichológiai, pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátást, jogi támogatást vagy lakhatási segítséget is kaphatnak. Közben nyilvánossá tették a jelentést az elmúlt 20 évben a bicskei gyermekotthonban történtekről. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a jelentés nyomán konkrét változásokat vezetnek be. Az új jelzési rendszerben a panaszok nem jutnak majd vissza az intézményvezetőhöz, és névtelenül is lehet jelezni. Előre be nem jelentett ellenőrzéseket is tartanak, súlyos vagy vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a független vizsgálat. Megbénulhat holnap a brüsszeli reptér. A Zaventemen dolgozó földi kiszolgálók egy része ugyanis sztrájkba kezd. A Brussels Airlines emiatt az odaérkező vagy onnan induló járatai mintegy 40%-át törli. Valószínűleg más légitársaságok is erre kényszerülnek majd. Egyre melegebb Magyarország éghajlata, miközben a csapadékos napok száma csökken. Erre mutat rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályvezetőjét kérdeztük.
2: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Fontos változás az is, hogy ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan mértékben jelentkeznek.
1: Nyugat felől sok felhő érkezik, záporok, zivatarok is jöhetnek, keleten viszont még kitarthat a napsütés. A szél sok felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között lesz. Késő estére 12-20 fokig hűl le a levegő. Holnap egyre inkább csökken a csapadék esélye, felhőből is kevesebb lesz, de délnyugaton és északkeleten még tartósabban felhős maradhat az ég, ott akár eshet is. Általában 18-23 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Délután 1 óra múlt 5 perccel, én Majoros Réta vagyok. Velem tartanak ebben az órában? Remélem, hogy igen, mert ha jól akarják érezni magukat, és egy kicsit nosztalgiázni szeretnének a 90-es, 2000-es években, akkor a legjobb helyen járnak. Jön a Simply Red és a Fairground, így pedig Gwen Stefanival indítja az órát. Jön a Rich Girl, legyen szép a napjuk!
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Ladies and gentlemen, we've got a special treat for you tonight. I'm gonna call my friend Ali up here to

Best FM a legjobb zenék. Már úton vagyok, vagy éppen nagyon finom lett a vacsora, vagy jaj, csak most láttam az üzeneted. Hát ezek mindazok a mondatok, szerintem, amiket már mind elmondtunk kegyes hazugság gyanánt. Hát vannak olyan hazugságok, mondjuk így, vagy füllentések, hát szerintem a kettő között is van különbség, amiket igazából szinte észre sem veszünk, és néha már természetesen kimondunk. Na de, a nap kérdése az, milyen apró hazugságokat használunk rendszeresen, vagy akár nevezzük füllentéseknek, és melyek azok, amik hát még esetleg beleférnek tényleg ezekbe a mindennapokba. Hogy például, ha van egy vacsora, amit a kedvesünk készített nekünk, és egyáltalán nem ízlik, akkor elmondjuk, hogy egyébként nekünk ez nem ízlik, vagy igenis azt mondjuk, hogy hú, hát ez isteni. Mert ha azt mondjuk, akkor fennáll a veszélye, hogy legközelebb is elkészíti, és akkor sem fog ízleni. Szóval mikor van, vagy mi az a határ, amikor elmondjuk, mik azok az apró hazugságok, amiket tényleg egyszerűen már hétköznapinak veszünk. Szóval ezekre a hétköznapi hazugságokra, füllentésekre vagyok kíváncsi. Jöhetnek szituációk is, sztorik is, mindenre vevő vagyok ma délután. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek az üzenetek. A téma a mindennapi hazugságok, a kérdés pedig, hogy mik azok az apró hazugságok, füllentések, amiket azért rendszeresen mi is használunk. Na, várom a válaszokat és a sztorikat, a Simply Red dalát pedig a folytatásban hozom, itt a Fairground, a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Nézzünk rá az utakra!
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Letitől kaptam egy információt Budapestről, hogy a Döbrentei téren baleset történt, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani, illetve egy névtelen hallgatónk írt, hogy a Könyves Kálmán körúton is, az Üllői úti kereszteződésnél is baleset történt, úgyhogy ott is fennakadásra kell számítani. 0620 55 55 155, ha valakinek van még információja, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Baleset történt a 61-es főúton is, Tamási és Nagykónyi között a 63-as kilométernél. A félpályás lezárás váltakozó irányú a forgalom. Az M5-ösön Budapest felé pedig az M44-es autó csomópontjánál folyik a munka, lezárták a külső sávot, a 72-es kilométernél egy sávra szűkülő pályaszakaszon most már legalább 3 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk, ha bárkinek útinfója van, köszönöm, ha jelentkezik. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc és délután 2 óra lesz, jöhet a délutáni kávé, és a következő órában is a legjobb zenék, mint a Fugees és a Ready or Not. Vagy éppen a Szóhív és Szakács Gergő dala, Minden tévedésem.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nyilvános a jelentés a bicskei gyermekotthonban történtekről. Ismét késelés volt egy iskolában Lengyelországban. Holnap már hűvösebb lehet az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nyilvános a jelentés az elmúlt 20 évben a bicskei gyermekotthonban történtekről. Gyurkó Szilvia államtitkár ennek kapcsán azt mondta, az igazgatónak sokkal több áldozata lehetett, mint amennyiről a hatóság és a nyilvánosság tudott. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a jelentés hatására változások várhatók a gyermekvédelmi rendszerben. Bevezetik például az anonim jelzést, és külön eljárást dolgoznak ki a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések gyanújának kivizsgálására. A súlyos vagy vezetőket érintő ügyekben kötelező lesz a független külső vizsgálat. A Fidesz figyelemelterelésnek tartja a gyermekvédelmi jelentést. Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a Kék Túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a kirándulókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat, mondta rádiónknak Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
2: A Kék Túrázók közössége egyetlen nap alatt bejárja a teljes kb. 2600 km hosszúságú kékkört. A három nagy kék túráról beszélünk, amelyeket a Magyar Természetjáró Szövetség kezel, tehát az országos kék túráról, amely legismertebb, Rokkenbauer-Pál dél-dunántúli kék túráról és az alföldi kék túráról. 143 szakaszra osztjuk ez alkalommal a kört. Kapunk egy képet is a kék túrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
1: Újabb késelés volt Lengyelországban. Ezúttal egy Varsóhoz közeli iskolában történt támadás. Egy 15 éves fiú 3 embert megsebesített, egyiküket, a gondnokot halálosan. A tettest az igazgatónak sikerült megfékeznie, a rendőrök később a fiút őrizetbe vették. Tegnap egy lengyelországi szakközépiskolában történt késelés, 10 megsebesültek, köztük az elkövető, az iskola egyik 19 éves diákja is. Design napokat rendeznek Szegeden. Szombattól a divat, a gasztronómia, az építészet területén a térségben dolgozó kreatív szakemberek, képző és iparművészek munkáját mutatják be az érdeklődőknek. Lesznek tematikus séták, beszélgetések, divatbemutatók, kiállítások és gasztrosó is. Egyre több felé lepik el felhők az eget, keleten még süthet a nap, másutt akár zápor, zivatar is kialakulhat, ezt akár jégeső is kísérheti. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között lesz. Holnap egyre inkább csökken a csapadék esélye, felhőből is kevesebb lesz, de délnyugaton és északkeleten még tartósabban felhős maradhat az ég, 18-23 fok valószínű. Szombaton megint jól jöhet az esernyő, a legtöbb napsütés északra, északkeletre jut.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Na, én lefőztem a délutáni dupla presszót, úgyhogy így 2 óra után vagy ezt ajánlom Önöknek, vagy tudják mit, inkább a nagy lendületű isteni slágereket itt a Best FM-en. Szóval jöjjön mondjuk Sheryl Cole és a Fight for This Love, de itt lesz majd a Best Summer Mucho is a Gágyótól. Ívszlárok pedig, hát nagy lendülettel nyit Rise Up, legyen szép a napja!
0: Best FM.

Ma délutáni kérdésem az, hogy mik azok az apró hazugságok, füllentések, amiket rendszeresen, hát mondjuk úgy, hogy ellövünk, és akár mondjuk bele is férhetnek a mindennapokba. Azt írja Kata, a klasszikus. Már mindjárt indulok, miközben még a hajamat szárítom. Szerintem ez nem hazugság, egyszerűen optimizmus. Van benne valami. Azt írja Peti, én azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy mindjárt ott vagyunk, amikor még legalább fél óra van hátra, különben megőrül a hátsó ülés. Zsófi is írt. Persze, láttam az üzeneted, láttam is. 3 napja, csak akkor nem volt kedvem válaszolni, most meg már el is felejtettem. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Mondjuk ez az utóbbi, ez a persze láttam az üzenetet, át az a baj, hogy én is csináltam már, és annyira lejön, hogy nem is akartam válaszolni, mert hogy azért az, hogy 3 napig nem nézem meg a telefonomat, hát azért az elég ritka, sőt, talán sosincs, úgyhogy hát eléggé lejövős. Na de nyugodtan beszéljük meg ezt is. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek az üzenetek, akár a vélemények, tapasztalatok, vagy lehet, hogy mondjuk pont ez a cél, hogy megtudja, hogy nem is akartam válaszolni. Na jó, nem ezen az úton megyünk tovább, hanem a következőn, mert hogy Cheryl Colt ígértem itt az óra elején. Nagy lendülettel. Jön mindjárt a Fight for This Love. Előtte Whitney Houston dalát hallgatjuk meg Step by Step a Best FM-en. Legyen szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zené. Király Viktor szólója után jönnek a legfrissebb infók az M1-esről. Budapest felé Komárom és Tatabánya csomópont között, valamint a Tatabánya és az M0-ás közötti szakaszon erős a forgalom, telítettek a sávok. Lassulás van, torlódás, ezt írták a hallgatóink. Az M5-ös autópálya Budapest felé tartó oldalán az M44-es autó csomópontjánál munka folyik, úgyhogy lezárták a külső sávot. A 72-es kilométernél egy sávra szűkül a pálya szakasz, hát itt is legalább 3 kilométeres torlódás van, hogy erre készüljenek. A 81-es főúton Kisbér és Vértesketthely, a 43-as és a 44-es kilométerek között burkolat felújítás miatt a félútpályát itt lezárták. Jelzőrök irányítják a forgalmat, mindkét irányban torlódásra, hosszabb menetidőre kell számítani. A 61-esen pedig baleset történt, Tamási és Nagykónyi között, korábban a 63-as kilométernél félpályás lezárás és váltakozó irányú forgalom van. 0620 55 55 155, ez az SMS Viber és hívható telefonszámunk, ide várom az útinfókat. Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk az úton dolgozókra is, jó utat mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Thank you.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A parazitákat vizsgálják a hazai róka és aranysok ellállományban. Sokan a mentőállomáson kérnek segítséget Zalaszentgróton. Klimatizálják a vásárcsarnokot. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Az emberre is veszélyes parazitákat vizsgálják a hazai róka és aranysakállállományban. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, a Vadászkamara és több egyetem közös programjában azt térképezik fel, hol fordulnak elő nagyobb számban ezek az élősködők. Az 5 hónapos vizsgálat során 700 mintát elemeznek, mondta rádiónknak Szél Zoltán, a hatóság parazitológiai hal és méhbetegségek nemzeti referenciája. Osztályának vezetője.
2: Két parazita csoportot vizsgálunk, az egyik a róka 5 tagú galantférge, ez egy pici mikroszkópikus galantférge, az emberre nézve legveszélyesebb, legsúlyosabb őshoros parazita, és egy fonálférgeség, ha egy fiatal róka 30-40-50 kilométert vándorol mondjuk egy új teritorium megkereséséért, az aranysakál több 100 kilométert is vándorolhat, viszi magával a benne lévő kórokozókat, így ezeket a parazitákat is.
1: Nincs orvosi ügyelet Zalaszentgróton, ezért sokan a mentőállomáson személyesen kérnek vizsgálatot és ellátást. Erről ír a közösségi oldalán a Zalaszentgróti mentőállomás. A posztjuk szerint minden esetben segítenek a hozzájuk érkezőknek, de előfordulhat, hogy egyik egység sem tartózkodik bent és üres az állomás, illetve előfordulhat olyan eset is, amikor a vizsgálat megkezdésekor a mentőegység riasztást kap, és emiatt ott kell hagyniuk a betegeket. Ezért arra kérik a helyieket, hogy aki sürgős ellátásra szorul, az hívja a 112-es segélyhívószámot, akinek pedig több napja tartó panasza van, az tárcsázza a 1830-at, és biztosan érkezni fog hozzá a segítség. Zajlik az energetikai hálózat fejlesztése a vásárcsarnokban. Ezt az E.ON szakemberei végzik, és ahogy elkészültek a munkálatokkal, azután lehet majd kiépíteni a hűtő-szellőztető rendszert, írja az Egerszegi Hírek. A beruházás költségeit a versenyképes járások program pályázati támogatásából biztosítják. Ma egy hideg front érkezik térségünkbe, megnövekszik a felhőzet, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra még mindenhol számíthatunk. Napközben elszórtan kialakulhat eső, zápor, zivatar. Holnap is érkezhet csapadék, majd később felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Ma maximum 23, holnap 16 fok lehet nappal, éjjel 9-14 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, Zalaegerszeg! Ez a Best délután, itt a Best FM-en a legjobb zenékkel. B. Németh Dia vagyok, hoztam a város legfrissebb történéseit, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek slágereit, amik egy pillanat alatt visszahozzák a régi emlékeket. Úgyhogy nosztalgiázásra fel, töltsük együtt ezt a délutánt is, rádiózunk együtt.
3: 88.9 Best!

Beszefem a legjobb zenékbe, befejeződött a Püspöki Grácián utca rekonstrukciójának harmadik üteme, ezúttal több mint 130 méteres szakasz újult meg, most a fásítás zajlik. A családi házas övezetben az első ütemmel 2021-ben indultak egyébként a munkálatok, akkor az önkormányzat a Gárdonyi és a Dózsa-György utca közötti szakasznál már megkezdte a közművek kiváltását, illetve kiépítését. A befejező utolsó szakaszt érintően a kiviteli tervek előkészítése zajlik, amennyiben a szükséges forrás rendelkezésre áll, a Pintér Máté és az Arany János utca közötti szakasz is megújulhat. Idén ősszel a korábbi utcakaszokhoz hasonlóan a fásítás is megtörténik ezen a területen.

0: 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Best FM a legjobb zenék, közlekedési infókkal folytatjuk. A 4-es főúton például Vecsé és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat ezért útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Törökszent Miklós térségében is érdemes figyelni, a 4-es főúton a 114-es kilométernél aszfaltoznak. A körforgalom környezetében félpályás lezárás okozhat kisebb fennakadást, torlódást. A 6-os főúton Szekszár térségében a 140-es, 160-as kilométer között az útmenti növényzetet gondozzák, Pécs belterületén a 194-es kilométernél egy kapubejárót építenek át, a munkaterületnél egy sávot le is zártak, és 30 km/órás sebességkorlátozást vezettek be. A 11-es főúton Visegrád és Dunabogdány között pedig a 39-es kilométernél egy buszmegálló utasváróját építik át. A munkaterület mellett útszűkületre kell számítani. Bárki bármit lát, várom, a számunk 20-55-55-155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Idén is díjazták a családbarát egészségügyi intézményeket. Folytatódik a Tipegő bölcsöde felújítása. Év végéig érvényesek a régi típusú személyi igazolványok. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Idén is díjazták a családbarát egészségügyi intézményeket. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség már 8. alkalommal ismerte el a kórházak ilyen irányú törekvéseit. Megválasztották az év családbarát kórházát és magánegészségügyi intézményét. Emellett 18 kórházi osztály is minősítést kapott. Az elismerésről Csuti Anna Máriát, a Családbarát Egészségügy projekt vezetőjét kérdeztük. Korszerűsítik a Kis utcában működő Tipegő bölcsödét, erről számolt be a közösségi oldalán a város polgármestere. Balaic Zoltán posztja szerint az elmúlt években folyamatosan fejlesztették az épületet, például felújították a tetőt, megújult a konyha, kicserélték a nyílászárókat, korszerűsítették a világítást, a fűtési rendszert, emellett megszépült a kerítés, új bútorokat kaptak a csoportszobák, és idén az egész épület klimatizálják. A mostani beruházás keretében pedig megerősítik a lapos tetőt, megújul a homlokzat hőszigetelése, új árnyékolók kerülnek az épületre, korszerűsítik az elektromos hálózatot és akadálymentesítik az épületet. A munkálatokra 204 millió forint pályázati támogatást nyert az önkormányzat. A beruházás 2028 végére készül el. Haladékot kaptak azok, akiknek lejárt a régi, könyvformájú személyi igazolványa. Bár az okmányok augusztus 3-áig voltak érvényesek, egy jogszabálymódosítás miatt december 31-éig még használhatóak. Addig viszont minden érintettnek új igazolványt kell csináltatnia. Becslések szerint néhány tízezer és százezer között mozoghat azoknak a száma, akiknek még a régi típusú igazolványuk van, és főleg az idősebb korosztály tagjai rendelkeznek ilyen okmánnyal. Ma egy hideg front érkezik térségünkbe, megnövekszik a felhőzet, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra még mindenhol számíthatunk. Napközben elszórtan kialakulhat eső, zápor, zivatar. Holnap is érkezhet csapadék, majd később felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Ma maximum 23, holnap 16 fok lehet nappal, éjjel 9-14 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó délután, Zalaegerszeg! Ez a Best délután, itt a Best FM-en a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Béni Meddia, friss helyi hírekkel, aktuális érdekességekkel és a 90-es, 2000-es évekből válogatott igazi kedvencekkel jövök a folytatásban is. Érdemes lesz velük tartani. Jó rádiózást!
1: 88.9 Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Beszefám a legjobb zenék, befejeződött a Nagy Páli patak menti záportározó kiépítése és hozzá kapcsolódó mederrendezés, a beruházás a csapadék vízbiztonságos elvezetését szolgálja. Az éghajlatváltozás új kihívások elé állítja a szakembereket, egyre szélsőségesebb ugye az időjárás, melynek következtében a több napon át tartó szárazságot rövid idő alatt özönvízszerű csapadék követheti. A csapadékvíz elvezetés korszerűsítése kapcsolódik az Alazón járműipari tesztpálya fejlesztéséhez, valamint az északi ipari park bővítéséhez. A mederrendezés a nekeresdi városrészt is érinti, a fejlesztéssel megelőzhető, hogy nagyobb esőzések után a lezúdoló víz elöntse az utcákat. A beruházás akkor válik teljessé, amikor az ipari parkon belül is kiépül az a hálózati rendszer, ami biztonságosan vezeti el az ott lehulló csapadékvizet.

0: legjobb zenék, közlekedésinfokkal folytatjuk. Az M1-esen például Tata térségében a 78-as és a 80-as kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon a belső sávot lezárták a forgalom sávelhúzással, a külső és a leálló sávon halad. Aztán új terelést építettek ki az M1-esen, az M15-ös autópálya és Hegyeshalom között a határ felé, a 166-os és a 172-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A 168-as jelű Hegyeshalom kelet csomópontban egyébként nem lehet lefelhajtani helyette az M15-ös autópálya csomópontot, valamint a 160-as jelű Moson-Magyaróvár csomópontot lehet használni. Eközben az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. A 2-es főúton Récsek térségében az 55-ös kilométernél ideiglenes kapubehajtót építenek ki, a munkaterület mellett útszűkületre és 40 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. Balesetmentes közlekedés mindenkinek az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Tisztálláshely versenyt idén az év turistaháza címért. Folytatódik a sportcsarnok korszerűsítése. November végéig kell lecserélni a plug-in hibrid autók zöld rendszámát. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. 10 szálláshely verseng idén az év turistaháza címért. A Bakonytól a Zemplénig olyan természetközeli szálláshelyek kerültek a döntőbe, amelyeknél a felszereltség mellett a környék látnivalóit és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. A győztesről közönségszavazás dönt. Újabb fejlesztés valósul meg a sportcsarnokban. 2027 végéig teljesen megújul a tetőszigetelés, emellett korszerűsítik a fűtési rendszert, kicserélik a kazánokat, és teljes modernizáción esik át a küzdőtér világítása is. Erről ír a közösségi oldalán a város polgármestere. Balaic Zoltán posztja szerint a munkálatokra 230 millió forintos állami támogatást kapott az önkormányzat. A sportcsarnokot még 2024-ben kezdték felújítani. Akkor kicserélték a küzdőtér sportparkettáját, új menekülőkapuk készültek, korszerűsítették a belső burkolatok egy részét, és új időjelző rendszer érkezett. A jövőben pedig a hangosítást szeretnék megújítani, valamint a nézőtéri székeket is szeretnék kicserélni. Fehér rendszámot kapnak a plug-in hibrid autók. November végétől ugyanis a zöld rendszám kizárólag a tisztán elektromos autókon lehet. A hibrid járművek tulajdonosainak pedig november 30-áig kell lecserélniük az autójuk rendszámát. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Zala megyei kormányhivatal. A posztjuk szerint az autósok két lehetőség közül választhatnak, vagy új rendszámot kérnek, vagy megtartják a régit, amit egy új fehér alapszínben gyártanak le nekik. Az új rendszám 11 ezer forintba kerül, és ebben az esetben egy új forgalmit is ki kell fizetni. A régi rendszám újragyártása pedig 16 ezer forintba kerül. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásról. Ma egy hideg front érkezik térségünkbe, megnövekszik a felhőzet, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra még mindenhol számíthatunk. Napközben elszórtan kialakulhat eső, zápor, zivatar. Holnap is érkezhet csapadék, majd később felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Ma maximum 23, holnap 16 fok lehet nappal, éjjel 9-14 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután, Zalaegerszeg, ez itt a Best délután a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, érdekes történéseivel, és közben felcsendülnek a 90-es, na meg a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Ha egy jó hangulatú délutánra vágysz, akkor jó frekvencián vagy. Tarts velem!
2: 88.9 Best

Best FM a legjobb zenék. Október 14-én Monori Kriszti előadását láthatjuk a VMK-ban Táplálj testet, építs egészséget címmel. Az előadás sorozat célja, hogy érthető, hiteles és tudományosan megalapozott ismereteket adjon át az előadó, amelyek segítik a részvevőket abban, hogy eligazodjanak az egészséges táplálkozás témakörében, és olyan szemléletet alakítsanak ki, amely hosszú távon is fenntartható. A pajzsmirigy problémák, hormonális ingadozások hátterében gyakran láthatatlanul zajlanak folyamatok,

melyek befolyásolják a hangulatot, testsúlyt, energiaszintet. Ez az előadás segít eligazodni a hormonális szabályozás világában, és megmutatja, hogy hogyan támogatható ez a kényes egyensúly étrendi és életmódbeli szempontból. A program tehát most október 14-én lesz a Keresztúri VMK-ban.

0: Best FM, a legjobb zenék, autósok, figyelem, útinfokkal folytatjuk. Az egyes főúton például Török Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani, és nagyon kell figyelni az 56-os és az 57-es kilométer között is az M1-es autópálya Tatabánya centrum csomópontja közelében, ugyanis zajvédő falépítés miatt korlátozzák a forgalmat. November végéig útszükület lassítja a közlekedést. Budaörs és Biatorbágy között pedig a 3-as kilométertől egészen az 5-ös kilométerig a buszmegállókat újítják fel vagy építik át. A munkaterületeknél útszükületre és 40 km/órás sebességkorlátozásra kell számítani, ami pedig a 3-as főutat illeti. Gyöngyös térségében az M3-as autópálya csomópontjánál építési munkát végeznek, így aztán a 73-as kilométer és a 74-es kilométer között útszükület mellett engedik a járműveket. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

A legjobb zenék búcsúzom mára, hiszen véget ért a Best délután, mindjárt 6 óra van, ami annyit is jelent, hogy kezdődik a Night Shift White Boy-jal, úgyhogy köszönöm a mai figyelmet is, Béni Meddiát hallottad, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Lezárult a mentők 20 milliárd forintos eszközbeszerzése, erdélyi gyűjtemény lett az év tájháza. Eső érkezik a napokban, jól jön az őszi kalászosok vetéséhez. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mentők, EKG-k és más berendezések csaknem 20 milliárd forintból fejlesztette infrastruktúráját és eszközparkját az Országos Mentőszolgálat. A szervezet közölte, sikeresen lezárta a projektet, amelynek részeként már korábban beszerezte a szükséges eszközöket. A szolgálat egyebek mellett 256 mentőautót, 572 több funkciós defibrillátort, 166 önálló EKG-készüléket, orvostechnikai berendezéseket és személyi számítógépeket vásárolt. Erdélyi gyűjtemény nyerte el idén az év tájháza címet. A rangos elismerést a Gálos Petriben és Szalacson működő Dr. Kéri Muzeális gyűjtemény kapta. Idén egyébként három pályázat érkezett, mondta a rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
2: A kiskumasai tájház és kenyérsütőház, és a Vajdaságból a Doroszlói tájház, és még egy határon túli a Dr. Kéri Muzeális intézmény, Gálos Petri tájházak, a Drávecki kúria és a Szalacsi Zsellérház és pincéi, ők nyerték meg egy családi magángyűjtemény. Az érték megismertetése, elismerése, maga a díj a saját közösségük felé is tudják közvetíteni azt, hogy országos, sőt mondhatjuk azt, hogy Kárpát-medencei elismerése. Ismerésben részesültek. Ez egy magas presztízs.
1: Kanadai szerző kapja idén az irodalmi Nobel-díjat. Az indoklás szerint az elismerés Anne Carson merész és invenciózus életművéért jár. Az alkotót legtöbben a vörös önéletrajzáról ismerik. A díjakat hagyományosan december 10-én adják át Stockholmban. Csapadék érkezik a következő napokban, és erre óriási szükség van az őszi kalászosok vetéséhez, írja a Hungaromet. Utoljára két hete esett az országban, de a csapadék mennyisége csak kevés helyen haladta meg az 5 mm-t. Az elmúlt egy hétben egyébként nagy volt a napi hőingás, a hidegre hajlamos helyeken a 25 fokot is meghaladta. És jönnek a részletek a várható időjárásról. Holnap megszűnik a csapadék, elvékonyodik, felszakadozik a felhőtakaró, kivéve a délnyugati megyékben. Órákra kisüthet majd a nap. A szél helyenként megerősödik, a hőmérséklet 16-22 fokig emelkedik. Szombaton dél-délnyugat felől újra támadnak a felhők, egyre több felé jöhet eső, zápor, északon várható a legtöbb napsütés. Akkor a reggeli 0 plusz 12 fokról délutára 14-22 fokig melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A 90-es és a 2000-es évek legnagyobb dance himnuszait 2 órás mixbe belesűríteni képtelenség. Úgyhogy micsoda mázni, hogy hétről hétre a csütörtök az mindig erről szól itt nálunk. Legalábbis a Night Shift első 120 perce. 6-5 igen, White Boy, héttől csütörtök érezdensünk DJ Miller.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Hát ma csak a legjobb dance zenékkel, ugye, mert csütörtök van, de hétfőtől vasárnapig azért lefedjük a teljes palettát minden stílusban a 90-es és a 2000-es évekből. Hétfőn Classic House, kedden funky, szerdán pop és rádiós lágerek, csütörtökön ugye dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap pedig a hét lezárásaként chill, lounge és deep house, és hogyha korábbi mixekről lemaradtatok volna, lehet ezeket pótolni. A Mixcloudon keresgessétek a Night Shift rezidensek profiljait, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0625 55 155, Viber és SMS számunk, és infokukat bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: A csütörtök továbbra is dances, vagyis még egy órán keresztül dancelünk, illetve dancel majd DJ Miller. Ő áll a lemezjátszók mögött a következő 60 percben. Gyors helycsere, és pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már 5 gyanúsítottja van az aranykonvoj ügynek. Csökken idehaza a csapadékos napok száma. Mostanában viszont azért számíthatunk némi esőre. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elindul jövő héten a beteg elégedettségi platform. Itt a páciens vagy hozzátartozója visszajelzést adhat az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt egy konferencián elmondta, október 15-től indul a várólista csökkentési program. Novembertől pedig megkezdi működését a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet. Eddig 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként az úgynevezett aranykonvoj ügyben. A terrorelhárítási központ egykori főigazgatóján és az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjén kívül 3 rendőr van köztük, erősítette meg a központi nyomozó főügyészség. Őket hivatalos személy által elkövetett közokirat hamisítás büntettével gyanúsítják. A TEK és a titkosszolgálat március 5-én az M3-as autópályán feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A járművekből a hatóságok több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le. A szállítmányt kísérő személyeket napokig fogva tartották. Többen kaphatják el a koronavírust a következő időszakban. Az elmúlt héten országos szinten emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Nőttek az értékek Budapesten a délpesti és a központi szennyvíztisztító területén, az agglomerációban, Békéscsabán, Pécset, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán is. Egyre melegebb Magyarország éghajlata, miközben a csapadékos napok száma is csökken. Erre mutat rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa, amely az éghajlatváltozás hazai hatásait vizsgálja. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályvezetőjét kérdeztük.
2: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullám, nő a hőségnapok és a trópus éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan mértékben jelentkeznek.
1: Holnap a délnyugati megyék kivételével csökken a felhőzet, délelőttig mindenütt eláll az eső, és általában több órára előbújhat a nap. A hőmérséklet 16-22 fokig emelkedik. Szombaton dél-délnyugat felől újra támadnak a felhők, egyre több felé jöhet eső, zápor, 14-22 fokig melegszik fel a levegő. Vasárnap a borongósabb, esősebb reggel után nyugat felől szakadozik, csökken majd a felhőzet, a csúcsértékek jellemzően 14 és 20 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenék.

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: When I met you in the summer.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Gyermekvédelmi jóvátételi alap indul 1 milliárdos kerettel. Dizájnnapok kezdődnek szombaton Szegeden, több fokkal visszaesik a hőmérséklet hétvégére. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kísérleti jelleggel gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány, a keret 1 milliárd forint lesz. Azok a már 18 év felettiek részesülhetnek belőle, akik 1997 után akár egy napot is eltöltöttek a gyermekvédelmi rendszerben, jelentette be Gyurkó Szilvia államtitkár. Az érintettek egyebek mellett pszichológiai, pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátást, jogi támogatást vagy lakhatási segítséget is kaphatnak. Mindezt annak kapcsán közölték, hogy nyilvános lett az elmúlt 20 évben a bicskei gyermekotthonban történtekről készült jelentés. Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a kék túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a kirándulókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat, mondta el Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
3: A kéktúrázók közössége egyetlen nap alatt bejárja a teljes kb. 2600 km hosszúságú kékkört. A három nagy kéktúráról beszélünk, amelyeket a Magyar Természetjáró Szövetség kezel, tehát az országos kéktúráról, amely legismertebb, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kéktúráról és az alföldi kéktúráról. 143 szakaszra osztjuk ez alkalommal a kört. Bárki regisztrálhat valamelyikre, az is az egyik jelentősége, hogy kapunk egy képet is a kéktúrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
2: Design napokat rendeznek Szegeden. Szombattól a divat, a gasztronómia, az építészet területén a térségben dolgozó kreatív szakemberek, képző és iparművészek munkáját mutatják be az érdeklődőknek. Lesznek tematikus séták, beszélgetések, divatbemutatók, kiállítások és gasztrosó is. A fesztivál vendégei pólótáska és linómetsző workshopokba is bekapcsolódhatnak. Egyszerre 3 medve rontott egy gazdára az erdélyi Hunyad megyében. A férfi a tehenét próbálta védeni a vadaktól. Ilyen csoportos medvetámadásra még nem volt példa Romániában. A tehén nem élte túl a támadást, a gazda úgy menekült meg, hogy a közelben turisták jelentek meg, akik zajjal elijesztették a medvéket. Holnap megszűnik a csapadék, elvékonyodik, felszakadozik a felhőtakaró, kivéve a délnyugati megyékben. Órákra kisüthet majd a nap. A szél helyenként megerősödik, a hőmérséklet 16-22 fokig emelkedik. Szombaton dél-délnyugat felől újra támadnak a felhők, egyre több felé jöhet eső, zápor, északon várható a legtöbb napsütés. Akkor a reggeli 0+12 fokról délutára 14-22 fokig melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás csütörtök estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és nagyon-nagyon pörgök, hiszen már nincs sok hátra, és lassan itt a hétvége, ezért is jó a csütörtök, mert ez a kis péntek, úgyhogy most Akonnal kezdünk, ennek örömére jön a Locked Up.
4: Ez a Night Shift, a

Kereszt FM a legjobb zenék. 1999-ben óriási siker lett a Wham Dude Project és a King of My Castle, de tessék elképzelni, hogy a dal már 1997-ben készen volt, csak egyszerűen nem jött meg neki az az átütő siker. Kellett egy remix hozzá, amit egy bizonyos Roy Melon készített, és ez a dance úgymond újragondolás meghozta az igazi sikert, és innentől kezdve kilőtt, mint egy rakéta. Hát

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, és főleg Avril Lavigne rajongók, van egy jó hírem, hogy nemrég, közel egy év után először megjelent egy kép az énekesnőről a közösségi médiában. Na persze nem az ő oldalán, hanem Paris Hilton oldalán, hiszen Paris Hilton az ő húga, közrefogták Avril Lavigne-t, és a saját márkás ilyen női kence reklám bemutató partiukon ott bájologtak az énekesnővel. Amúgy Avril egy percet nem öregedett, tehát még most is el tudnám mondani, hogy 10 éves, összesz annyi, hogy hát egy kicsit azért tömörebbnek tűnik így első körben, de amúgy tök jól nézett ki. Azok a cikkek, hogy beteg volt, vagy éppen, hogy dublőrt használ, szerintem ilyen tök nagy marhaságok voltak. Egy a lényeg, hogy ő jól van, ha minden igaz. Mondjuk, hogyha bulizni jár, akkor tuti, jön a girlfriend tőle.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jön egy olyan dal, ami tipikusan az a fajta, hogy nem kell érteni a szöveget, főleg azért, mert spanyolul van. Viszont a lábunk, a testünk és az idegvégződéseink, azok teszik a dolgot helyettünk, és lefordítják, és mutatják, hogy merre kell menni, mutatják, hogy milyen ütemre kell táncolni. Hát ez az Afro Medusa és a Pasilda, és nem hiába hódította meg ez anno Ibiza partjait. Valamilyen szinten már értem.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kérem szépen tegye fel a kezét az, aki tudja, ki az a Difang Duana. Nagyon? Nem? Senki? Senki többet? Na, kérem szépen, ő egy tajvani őslakos, akinek a hangja Enigma Return to Innocence című dalában megtalálható és hallható, és ez egy tajvani őslakos dala, amit eredetiben rögzítettek, hiszen Enigma így a világzenét az elektronikus zenével összeházasította, és nagyon jól sikerült, és én, és szerintem milliók vagyunk így vele, imádjuk. Úgyhogy itt nem húzzuk az időt, hanem indítjuk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Lezárult a mentők 20 milliárdos eszközbeszerzése, kanadai szerzőnek ítélték oda az irodalmi Nobel-díjat. Eső érkezik a napokban, és hűvösebb is lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mentők, EKG-k és más berendezések csaknem 20 milliárd forintból fejlesztette infrastruktúráját és eszközparkját az Országos Mentőszolgálat. A szervezet közölte, sikeresen lezárta a projektet, amelynek részeként már korábban beszerezte a szükséges eszközöket. A szolgálat egyebek mellett 256 mentőautót, 572 több funkciós defibrillátort, 166 önálló EKG készüléket, orvostechnikai berendezéseket és személyi számítógépeket vásárolt. Erdélyi gyűjtemény nyerte el idén az Évtájháza címet. A rangos elismerést a Gálos Petriben és Szalacson működő Dr. Kéri Muzeális gyűjtemény kapta. Idén egyébként 3 pályázat érkezett, mondta a rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
2: A kiskumajsai tájház és kenyérsütőház, és a Vajdaságból a Doroszlói tájház, és még egy határon túli a Dr. Kéri Muzeális intézmény, Gálos Petri tájházak, a Drávecki kúria és a Szalacsi Zsellérház és pincéi, ők nyerték meg, egy családi magángyűjtemény. Az érték megismertetése, elismerése, maga a díj a saját közösségük felé is tudják közvetíteni azt, hogy országos, sőt mondhatjuk azt, hogy Kárpát-medencei elismerés. Ismerésben részesültek. Ez egy magas presztízs.
1: Kanadai szerző kapja idén az irodalmi Nobel-díjat. Az indoklás szerint az elismerés Anne Carson merész és invenciózus életművéért jár. Az alkotót legtöbben a Vörös önéletrajzáról ismerik. A díjakat hagyományosan december 10-én adják át Stockholmban. Csapadék érkezik a következő napokban, és erre óriási szükség van az őszi kalászosok vetéséhez, írja a Hungaromet. Utoljára 2 hete esett az országban, de a csapadék mennyisége csak kevés helyen haladta meg az 5 millimétert. Az elmúlt egy hétben egyébként nagy volt a napi hőingás, a hidegre hajlamos helyeken a 25 fokot is meghaladta. És jönnek a részletek a várható időjárásról. Holnap a délnyugati megyék kivételével csökken a felhőzet, délelőttig mindenütt eláll az eső, és általában több órára előbújhat a nap. A hőmérséklet 16-22 fokig emelkedik. Szombaton dél-délnyugat felől újra támadnak a felhők, egyre több felé jöhet eső, zápor, 14-22 fokig melegszik fel a levegő. Vasárnap a borongósabb, esősebb reggel után nyugat felől szakadozik, csökken majd a felhőzet, a csúcsértékek jellemzően 14 és 20 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és legyen egy csodálatos, de még egyszer nagybetűvel csodálatos csütörtök estétek, amikor is 9 óra után 3 perccel, most már lassan 4 perccel Timbaland kezd Nelly Furtadóval, ez a Give It To Me.
3: Ez a Night Shift a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalt a zenei szakértők, a szakik, az igazi zenetudorok összvisz csak úgy jellemeztek, hogy reggae fusion. És ez nagyjából azért volt, mert volt egyszer egy Maxi Priest, aki keverte az R&B-t a poppal, és egy biztonság kedvéért egy kis reggivel. Majd kijött egy olyan dallal, aminek az volt a címe, hogy Close to You. És ez a dal még Amerikában is az első helyig jutott, és brit reggae énekes, vagy reggae dalszerző ilyen előkelő helyen, főleg Amerikában, úgyhogy le a kalappal, és le a play gombbal. Bizony!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ez volt Tupac és a Changes. Egy olyan dal, ami hiába csak 1998-ban jelent meg, két évvel azok után, hogy Tupac Shakur meghalt. Még most 2026-ban is nagyon időtálló, mert hogy a társadalmi problémákról beszélt ilyen-olyan módon, és azért valljuk be őszintén, amíg lesz világ, amíg lesz emberiség, addig mindig lesznek társadalmi problémák. A Kánaán, az a mindenki boldog és minden jó lesz, az soha nem fog eljönni. Én legalábbis így gondolom, úgyhogy nagyon, de nagyon remélem, hogy Tupacnak egyszer igaza lesz, de nem hinném, hogy az 2026-ban lenne. Mindegy, erről ennyit, megyünk tovább. Jön most Sophie Ellis-Bextor, ez a Get Over You.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, úgy néz ki, hogy ez most egy olyan óra, amikor olyan dalokat kell konfolnom, amik nagyon-nagyon-nagyon jóval azelőtt megjelentek már, még mielőtt igazi világslágerek lettek volna, mert hogy mindegyiknek kellett egy új gondolat, egy remixelés, egy kis push, és így volt anno a Kossin is, mert hogy elméletileg 2001-ben debütált, és akkor lett óriási nagy siker, de jóval régebben megvolt, csak kellett hozzá pár remix, pár új gondolat, és már minden rendben is volt. És hogyha megnézzük, hogy hova jutott, akkor nem mindegy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Emelkedhet majd a koronavírusos esetek száma. Egyre kevesebb a csapadékos nap idehaza. Mostanában azért számíthatunk majd némi esőre. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elindul jövő héten a beteg elégedettségi platform. Itt a páciens vagy hozzátartozója visszajelzést adhat az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt egy konferencián elmondta, október 15-től indul a várólista csökkentési program. Novembertől pedig megkezdi működését a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet. Többen kaphatják el a koronavírust a következő időszakban. Az elmúlt héten országos szinten emelkedett a kórokozó örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. Nőttek az értékek Budapesten a délpesti és a központi szennyvíztisztító területén, az agglomerációban, Békéscsabán, Pécset, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán is. Ezeken a területeken várhatóan emelkedik majd a fertőzések száma. Zárva lesz hétvégén a déli pályaudvar. Szombaton és vasárnap egyebek mellett javítják majd a váltókat, sineket, aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, kijavítják a peronok hibáit. Rendbe teszik a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. Az ezzel kapcsolatos közlekedési változásokról a MÁV-Inform oldalán olvashatnak. Egyre melegebb Magyarország éghajlata, miközben a csapadékos napok száma is csökken. Erre mutat rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa, amely az éghajlatváltozás hazai hatásait vizsgálja. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztály vezetőjét kérdeztük.
2: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Fontos változás az is, hogy ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan mértékben jelentkeznek.
1: Holnap megszűnik a csapadék, elvékonyodik, felszakadozik a felhőtakaró, kivéve a délnyugati megyékben. Órákra kisüthet majd a nap. A szél helyenként megerősödik, a hőmérséklet 16-22 fokig emelkedik. Szombaton dél-délnyugat felől újra támadnak a felhők, egyre több felé jöhet eső, zápor, északon várható a legtöbb napsütés. Akkor a reggeli 0 plusz 12 fokról délutára 14-22 fokig melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás csütörtök estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim. 10 óra múlt 3 perccel, ami azt jelenti, hogy 2 óra múlva már itt van a péntek, úgyhogy lassan indul a hétvégem, de addig még nagyon jó zenét le kell játszanom. Most a Freemasons kezd, ez az Unin White-t.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Fabi, Tomi vagyok, a Biki, és eljött az az idő, amikor segítek azoknak, akik teljesen, de tényleg teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Kit miért kell felköszönteni, na meg főleg mikor? Azért, mert így nevezték el a szüleim. Na én azt mondom, hogy vágjunk is bele, holnap Dénes névnapja van, viszont a kibővített naptár szerint fel lehet még köszönteni az Ábrahámokat, az Ábrisokat,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most engem ért az a megtisztelő feladat, hogy egy gyönyörű, szép, nagyon okos és nagyon kedves hölgyet kell üdvözölnem itt a rádión keresztül, úgyhogy Zsigmond Orsikának innen is egy csodaszép estét, egy csodás hetet, egy csodás hónapot, egy csodás évet és egy csodás életet kívánok. Jó magam, én Big Falvi Tomi, az összes barátja, összes ismerőse, és nagyjából ez a közel 10 milliárd ember már lassan a földön. És hogy milyen zenével üdvözöljük Orsikát, hát ezt kérem szépen Tom Novim és a Your

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2007-et írunk, amikor Kelly Rowland már kiválta a Destiny's Childból, és piacra dobja a Work című dalt, ami úgy, ahogy megy, de az igazi áttörést azt hozza neki, amikor 2008-ban a Freemasons nevű angol duó felkarolja, és csinál rá egy remixet. Na, ez aztán teljes áttörés, pedig először R&B stílusban gondolták meg ezt a dalt, de utána rájöttek arra, hogy ez a dance, meg egy kis elektronika sokkal jobban áll neki, és sokkal több emberhez el is jut, úgyhogy így maradt. És milyen jól tették? Kelly Rowland, Work, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal története különösen érdekes. A német Fragma instrumentális Tokamin című számát összekeverték Coco Star 1996-os I Need a Miracle című dalának énekével. Ez egy ilyen nem hivatalos mashup volt, tehát azt jelenti, hogy nem volt lejelentve, nem volt bejelentve, nem volt kiadva, viszont annyira kedvelték az emberek, annyira pörgette a bulizókat, hogy egyszerűen muszáj volt így hagyni és hivatalosan is kiadni. Ennyi. Két külön dalból született egy harmadik, amely mindkettőnél nagyobb siker lett. Néha-néha történnek azért csodák a keverőpultban. Ennyi. Fragma, Tokas Miracle.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás csütörtök éjszakát, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. 11 óra elmúlt, úgyhogy indul az utolsó órája ennek a kis pénteknek, és hivatalosan is belemegyünk a normál péntekbe. Michael Jacksonnal, hiszen ő kezd, ez a You Rock My World.
1: Ez a Night Show.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Azt mondom, vágjunk is bele. 13 fokra ébredünk, az tök jó. 19 lesz napközben, az már annyira nem tök jó. És a biztonság kedvéért közepesen felhős lesz az időjárásunk. Plusz egy hidegfront érkezik erős széllel, aminek aztán egyáltalán nem örülünk. Én meg pláne nem, mert a térdem, vállam és a fejem is frontérzékeny. Úgyhogy a sorstársaimnak kitartást, na meg persze mindenki másnak is, de egy a lényeg, hogy holnap már péntek van, úgyhogy fel a fejjel. Jamiroquai pedig tesz róla, hogy ne lógassuk az orrunkat, hiszen jön most a Can't Heat.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy vidám dal, ami látszólag vidám dal, mert valójában arra hívja fel a figyelmet, hogy mi emberek hát elég durván nyessük a környezetet, és durván teszünk azért, hogy ez a bolygó lassan így ne akarjon minket saját magán tudni. És mindez Johnny Mitchell egy Hawaii utazásán fedezte fel, és gondolta át, és írta le, amikor is azt látta, hogy a Hawaii környezetet hotelekké és parkolókká alakítják át. Úgyhogy ezért jön most nálunk a Counting Crows, Vanessa Cartonnak kiegészülve, ez a Big Yellow Taxi.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM, vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Egy a lényeg, hogy ezek közül valamelyiket meg kéne keresni, ha megvan, akkor mindenféleképpen lecsekkolni, végiggörgetni, megvizsgálni, és hogyha ez is megvan és elnyerte tetszéseteket, akkor egy like és egy követést gombot dobni ránk. Mi pedig ezt nagyon, de nagyon szépen köszönjük előre is, és ezért hozom most Mary J. Blige, szerintem örök érvényű

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, ennyi volt a móka mára. Remélem, hogy mindenki jól érezte magát. Én nagyon, és remélem, hogy holnap este 8-kor találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, szép álmokat, csodás estét, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este 8-kor találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.